0: oszć, éjjel zaksz kömély, éj, oszć, éjjel zaksz kömély, oszć, éjjel zaksz kömély.
1: Sige, hoďme tu, permalérgi, sa kskýdi mi je, val, moanes, ful.
2: TSS Radio Kamil, v Rjomke nad.
3: De topste karnavalsflor.
2: A volantej.